0: Így végződik Bartó Béla harmadik zongora versenye, a harmadik tételt hallgattuk meg Fehérvári Zoltán előadásában. A Nemzeti Filharmonikus Zenekart Kocsis Zoltán vezényelte ezen a 2014 márciusi hangverseny felvételen, amely a Műpában készült, és ez a darab is elhangzik a MÁV Szimfonikus Zenekar ma esti koncertjén a Zeneakadémia nagytermében, Scott Jó vezényletével a Léprelőd és a Bartók koncertó között. Október 3-án szombaton 18 órakor kezdődik a Szent István Filharmonikusok hangversenye a MIPA Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében, melynek címe Brahms és Strauss variációk magyaros zenére. Az est karmesterét, Záborszky Kálmánt kérdeztem. Október 3-án egy nagyon érdekes és izgalmas műsorral áll színpadra a Műpában a Szent István Filharmonikusok zenekara Záborszky Kálmán vezényletével. Az első fél időben Brahms zongora négyese, a Gémon zongora négyes szólal meg, de Schönberg zenekari feldolgozásában, átiratában, a szünet után pedig Johann Strauss művek csendülnek fel, ami hát ugye általában az újévi műsorra könnyed szórakoztatást jut eszünkbe. Hogyan került egymás mellé ez a két szerző, bár ugye Brahms is tud nagyon jól szórakoztatni a magyar táncokkal, de mégis Brahms és Johann Strauss, hogy alakult ki a műsor koncepciója?
1: Hát ez nagyon egyszerű, mert Brahms nagyon szerette Johann Strauss melódiáit, sőt, ő nyilatkozott jobbra-balra, hogy bár tudnék én ilyen dalomokat kitalálni, tehát ők nagyon jóba is voltak. És tulajdonképpen ezért is tettem Johann Strauss-t a második részben, mert Brahmssal rengeteg olyan közös gondolatvilágok volt, ami más zenét írtak, de ettől még működött minden.
0: És nagyon érdekes az, hogy ugye van az eredeti kamarazenei darab, és van ez a zenekari hangszerelés, Arnold Schönberg hangszerelése. Mi az, amit hozzá tud adni ez a hangszerelés ehhez a darabhoz?
1: Schönberg nagyon sokra tartotta Brahmsot. Sőt, volt egy dolgozata, a Brahms a progresszív, és azokat a dolgokat emeli ki, amitől Brahms különleges szerző. Schönberg nem átiratott életen meghangszerelte, semmit nem tett hozzá, amit Brahms nem ért. A darabnak sok különlegessége van. Ugye ez 1937-ben mutatták be Amerikába, Klemperer vezényelte. Hát robbant a mű, mert Klemperer rögtön azt nyilatkozta, ez neki a Brahms 5. szimfóniája ez. Tehát a zenei anyaga olyan jelentős, Joachim József elvitte Brahmsot Schumannhoz, hogy megmutassa, hogy ki ez a fiatal zeneszerző. Schumann teljesen oda volt, szinte utódjának tekintett rögtön. Na most nem sokra ezt követően Schumann beteg lett, és akkor Brahms oda költözött a Klára Schumannékhoz, és ő volt a babysitter, mert Klára Schumann nem tudott volna elmenni, föllépni. Tehát ez egy elég nehéz időszak lehetett, és közben kialakult közöttük egy plátói szerelem. Brahms olyan magas szinten 3 lépés távolságot tartott, és közben nagyon szerelmes volt. Élete végig megmaradt ez a szerelem mind a kettőjükben, de semmi nem történt. Rátérve a műre, az első 3 tétel az teljesen lenyomatta ennek a kapcsolatnak. Olyan érzelmek vannak az első tételben már, indulatok, fájdalmak, van boldog pillanat, és mindenféle van, ami hozzátartozik, de a tétel vége magába zárkózik, és megfeneklik a folytatás. A második tétel egy roppant érdekes dolog, mert mindig két szólam játszik valamit, meg velem kockáztatni, hogy Brahms egyik ő maga, a másik szólam pedig a Klára Schumann. Mert azaz gondolkodások voltak, és mindig dóba van a tételnek a melódiája. Itt is az első rész az olyan szomorú, és rengeteg fájdalom van benne. A triója viszont nagyon felszabadult boldog. Egyszer csak véget ér a varázs. A 3. tétel pedig szerintem a mű csúcspontja. Az egy olyan szerelmi vallomást mond el Brahms, amihez fogható kevés van. A hangszerelésnél az nagyon fontos volt, hogy direkt megvettem a zongora kottát, tehát a zongora. Összehasonlítottam a Schönbergi partitúrát.

Pálka Szent István filharmonikusok művészeti vezetőjét és a holnapi október 3-ai koncert karmesterét. Brahms G-moll zongora négyese hangzik el tehát Schönberg átdolgozásában, majd pedig a második félidőben ifjabb Johann Strauss alkotásai, a cigánybáróból részletek, a Kék Duna keringő, a Denevérből a kacagó dal, és még sok-sok remek polka duett. Az énekes szólisták Lukács Anita és Papp Balázs, de közre működik a Szent István Király oratórium kórus, melynek korigazgatója Záborszky Kálmán. Most hallgassunk Brahms muzsikát mi is a Szent István filharmonikusok előadásában. A negyedik szimfónia harmadik tételét játsszák ezen a koncertfelvételen Baráti Kristóf a karmester.